kita tinggal tani wong sok kalat bani mas kondrojo busono nyekang utara sok kabut jaburin busono nyekang buduan kawan nyen boni nyekang amur nyekang teman-teman kirawan teman bulan koyor rembulan.